0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízishelyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza.
1: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős, napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a magyar villamosenergiaipari átviteli rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófavédelem a következő napokban a Balatonnál, a Dráva menti településeken és Borsodabaújzemplén vármegyében végez szúnyoggyérítést az esti éjszakai órákban. Pénteken kezdődik és 3 napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyermekfesztiválja, a Szamárfül Fesztivál, amelyen Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter Varró Dániel páros is fellép. A fesztivál ikonikus eseménye idén sem marad el, szombat este meggyulladnak a lámpások és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes zsolnai negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott mesterséges intelligencia megoldásokat, ez közel 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra.
2: Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Déri Nép program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok, augusztus 26-a van, szerda, Izsó Natália napja, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber számunk a régi. Mindjárt a Spice Girls, előtte még Rúzsa Magdi, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Meet Me Halfway-vel. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 26-a van, szerda, a kutyák világnapja. Colin Page, amerikai állatvédő indított el 2004-ben, azért ezen a napon, mert a családja augusztus 26-án fogadta örökbe első kutyáját. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet, ünneplések, közös játék és a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. What's Love, ez pedig a következő dal címe, Ashanti és Fat Joe folytatja a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. A mai szerda első fele felhősebb lesz, délután többet süt majd a nap. A maximum 25-32 fok között alakul. Részletek és friss információk a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt! El is a kíz jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrséta szimulátor is helyet kap majd. A projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultállás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, északkeleten, helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék a hét közepén, a nap első felében felhősebb időre számíthatunk a térségben, aztán délután már kisüt a nap több órára szinte mindenhol. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a maximum 25-32 fok között alakul. A héten pénteken szombaton újból kánikula lesz, már holnap melegebb egy fokkal, 34. Pénteken 37 fok is lehet akár a legmelegebb helyeken. Aztán szombatról vasárnapra egy újabb hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet 30 fok környékére. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Justin Timberlake dala, a Sexy Back a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, jó reggelt, jó utat annak, aki már elindult, vagy jó készülődést, ha még otthon indulás előtt. Bárhogy is legyen, biztosan itt lesz a következő fél órában a Savage Garden. És a The Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Készen állsz az ősz legédesebb badacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak. Kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultállás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, augusztus 26, szerda, Izsó Natália napja. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tom Novi kezd a Now or Never-rel, jön nem sokára a No Doubt, és Oli Mörsz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A szülinapos Adrian Young dobolt az imént a No Doubt dalában. A csapat egyik alapító tagja ma ünnepi 54. születésnapját. Egyébként Izsó Natália névnap van. Nekik és az összes szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Még több híres szülinapos augusztus 26-a érdekességei egy picit később, addig sok jó zenét hallgatunk még. Nem sokára a Savage Garden jön, most pedig Oli Murs a Dance With Me Tonight-tal a Besten.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, a nap első fele felhősebben alakul, délutánra kisüt a nap. 25-32 fok valószínű, említésre méltó csapadék nélkül. Részletes időjárás jelentés és friss info pillanatokon belül rögtön 7:30, a hírek után a KLF folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten, helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 26. napján szerda van, Izsó Natália napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. Ma van a kutyák világnapja. Az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és gazda közötti odaadó szeretet ünneplése, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. 1980-ban a mai napon született Macaulay Culkin, amerikai színész, legismertebb szerepe természetesen Kevin a Reszkesetek betörőkből. 1966-ban ugyanezen a napon született Shirley Manson, a Garbage énekese.1969. augusztus 26 megszületett Adrian Young, amerikai dobos, a No Doubt alapító tagja. És hihetetlen, de már 69 éves a mai napon Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, vaddisznót gázoltak az M7-esen Budapest felé Balatonfűkajár térségében, a 84-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, és még mindig Balaton a következő órában. Jön a Balaton dala, a Pont olyan, mint rég. Itt lesz tehát az Airi Mafia és zenél a Maroon 5 is. Payphone, és nekünk is van egy hívható SMS és Viber számunk, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelenek.

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csúnya szó vicc, fét volt, fét van, fét lesz. Annó a 90-es években én is voltam a Szigeten Fét lesz koncerten, és hát nosztalgiázhatott, aki szeretett volna idén. Újból felléptek, aki lemaradt róla, az most adjon a hangerőnek. Fét lesz, Dido, One Step Too Far, érkezik George Michael és a Rednecks is ebben az órában. Csupa-csupa régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, újabb közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Lepsénnél teherautó és autó ütközött a 86-os kilométernél, a belső sávon halad a forgalom és lépésben halad a sor mögöttük. Már több mint 3 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési információ van, várom. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Rednex, előtte még a Halott pénz és Bialex, most pedig a Maroon 5 jön a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus még egy kánikulával búcsúzik majd pénteken, addig napról napra melegszik az idő. Ma 30 fok körül alakul a maximum, felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Részletek a hírekben, aztán indítom Assoát slágerét. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízis helyzetet a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten, helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Ezt a fönn a legjobb zenék. Lassan még a vakációnak is jön az iskola kezdés. Ez a hang nagyon-nagyon közel van. Jövő héten kedden, szeptember 1-én indul az újabb tanév. Addig viszont még lehet egyet strandolni is akár hétvégén, mert hogy újból 35-36 fok lesz. Napról napra melegebbre készülhetünk. Ma 30 fok körül alakul a maximum. A délelőtt felhősebb, a délután naposabb időt hoz. A kánikulának pedig hétvégén egy újabb hidegfront vet majd véget. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, tegnap olvastam a neten, hogy hollywoodi produkció forog majd a Whiskys életéről, és Keanu Reeves játszhatja majd a főszerepet, a következő órában pedig itt lesz Shania Twain, akinek az életéről hamarosan szintén filmet készítenek. És persze jönnek magyarok is a csapból is, ők folynak majd, Roy és Ádám. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Összestartol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők, és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható. Ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai vannak a betegségnek. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük szerelmes párok és magányosak. Csak te meg én, Geszti Péter, Péterfi Bori közöse is szól majd nem sokára, és két magányos ballada is, Nana, Lonely-a, és rögtön itt az óra elején Ékontól a hasonló című Lonely. 5 perccel múlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap 80 éves korában elhunyt a 11-szeres Grammy-díjas énekesnő dalszerző country legenda Dolly Parton. A hírt családja erősítette meg. Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly elhagyta a földi életet, áll a hivatalos tájékoztatásban. A család egy rövid szívhez szóló üzenetet is megosztott. Mindig szeretni fogunk. Nem véletlen az üzenet, hiszen Whitney Houston I Will Always Love You című dala idézőjelben csak feldolgozás. Az eredetit 1974-ben Dolly Parton énekelte.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss helyzetjelentés az utakról. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött. A 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 44-es főúton lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. És baleset történt a 71-es főúton is Balatonalmári és Alsóörs között, két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakra terelik. Jó utat, óvatosan, és ha közlekedési infó van, várom 0620 5555 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

ezt a film a legjobb zenék. Szombat este van a diszkóban, és most jön a lassúzós rész. Beyoncé érkezik az Eerie Placeből-lel augusztus 26-án szerdán. A nap első fele felhősebb, a délután naposabb lesz, 30 fok körül alakul a maximum.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 26. szerda, friss hírei jönnek, aztán a hét közepén már alig várjuk a szombatot. Kanye Williams-szel. És énekel Kálai Szanders András is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Összestartol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempész árura. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten, helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezek pedig ebben az órában a Faith No More Easy, a Bon Funk MC-től a Freestyler, itt lesz a Freemasons, Spike a Respect-tel, az órát pedig a Black Legend-dala indítja. You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 10 óra, augusztus 26, szerda, Izsó, Natália napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet 20-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Szerdé címmel Kenny Williams dala folytatja, és mini szombat minden nap, ha úgy tetszik itt a Besten. A Nightshipben az ezredforduló legnagyobb kedvencei szólnak minden nap más-más stílusban. Ma szerda van, úgyhogy a házigazda 6-tól Whiteboy is, aztán majd 7-től DJ Effendi is. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixeli.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
2: Dog Child, Big Rocker.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között korábban két autó ütközött a 28-as kilométernél, teljes útzárban, a forgalmat helyi utakra terelik. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot zárták le, és dolgoznak az M0-áson a Csepeli szakaszon, a belső sávon a 22-es kilométernél lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az anonim alkoholisták ülése helyett a nagy nyilvánosságot és a rajongókat választott Ed Sheeran, amikor nyíltan vallott alkoholizmusáról a Bad Habits című dalban. Bad habits lead to ő is itt lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben biztosan hozom Ákos dalát is. Hívható SMS Viber 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estére elérheti maximális teljesítményét a paksi atomerőmű. Tűzoltókat küldött hazánk Szerbiába segítségül. Naposabbra fordulhat az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Tűzoltókkal és eszközökkel segíti hazánk Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens Kecskemétről indult útnak. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. Más uniós országok is csatlakoztak. Csehországból például 2, Romániából és Szlovákiából 1-1 tűzoltó helikopter érkezett, illetve német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak. Szerbiát súlyos erdőtüzek sújtják, a Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektárnyi terület égett le, és másutt is pusztítanak a lángok. Egy Krajevo közelében lévő hegységben a legrosszabb a helyzet, ott a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden, a kicsi a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Robbie Williams-től, Whitney Houston-tól, nem sokára az NSYNC-től, de mindenek előtt a Fugees-től. Killing Me Softly, 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést, ha még a nyár finisében a szabadságolós hét telik. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: Rest FM a legjobb zenék. 14 évvel halála után valóra vált Whitney Houston álma, Barbie lett az énekesnőből. A Bece nevén csak hangként emlegetett énekesnő előtt tiszteleg a Mattel legújabb Barbie babája, amely a 2012-ben elhunyt zenei legenda előtt állít emléket. A figurát az énekesnő születésének 53. évfordulója alkalmából dobták piacra, ezzel egy régi dédelgetett álmot váltva valóra. A limitált gyűjtői darab Amerikában 60 dollárba, nagyjából 19 ezer forintba kerül, de a hazai webáruházak kínálatában ennél valamivel magasabb áron érhető el. Jön az I'm Every Woman a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a pálya, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Dolgoznak az M0-as, M5-ös felé vezető oldalán az M4-es csomópont és Ecser-Maglód csomópontok között, több mint 3 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors váltás a hírek alatt a stúdióban megérkezett Majoros Rita, Nelly Furtado dalával indítja a délutánt, én jó étvágyat kívánok, és azt is, hogy holnap is találkozzunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videó készült a webes nyugtaadat szolgáltatásról. Daganatos betegségben halt meg Dolly Parton. A felhők közül a legtöbb helyen előbb újik a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden. A Délmagyar úgy tudja, a 10. legfelső emeletről zuhant ki. A kisfiú a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk. Gólyáink is a megszokottnál jóval előbb repültek el, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekes 80 éves korában tegnap hunyt el. Képviselője közölte, a sztár rövid bátor küzdelmet vívott a rákkal, a Nashville-i kórházban halt meg. A művésznő pályafutása alatt 11 Grammy-díjat kapott, csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán és a rock'n'roll hírességek csarnokába is beiktatták. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma délután is igazi felejthetetlen slágerek jönnek a 90-es, 2000-es évek legjobbjai. Én Majoros Rita vagyok, én pörgettem őket egész délután, 6 óráig, úgyhogy tartsanak velem. És mondjuk Sillel jön a Kiss from a Rose, itt lesz majd Jessie J is, jön az OMC és a How Bizarre, most pedig Nelly Furtadóval indulunk. Turn of the Light, itt a Best FM-en, legyen szép napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép szerda délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telt eddig a kedd, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalábbis egy-egy dal erejéig itt maradnak velem ezen a frekvencián. Mostanában olyan furcsán kelek reggel, mert hogy amikor éjfél után alszom el, és mindegy, hogy mikor kelek, de éjfél után alszom el, fél egy óra körül, szóval még csak nem is hajnalban, olyan nyomott vagyok reggel, minthogyha kb. Semmit nem aludtam volna, pedig én egy nagyon jó alvó embernek tartom magam, és egyébként magával az alvással nincs is bajom, bárhol, bármilyen körülmények között el tudok aludni, de valahogy mostanában ezt vettem észre, hogy belekerültem abba a korba, és erről egyáltalán nem akarok vitát nyitni. Amikor már úgy egyszerűen az embernek a hétköznapok nehezebben mennek, amikor éjfél után alszik el, és én viszont az a típusú milleniál vagyok, aki egyáltalán nem akarom elfogadni, hogy múlik az idő. Na de a önöknek, hogyha van valami jó kis tippjük erre, hogy az ember úgy fitten, kicsattanóan ébredjen, mondjuk oké, a 8 óra alvás, és hogy időbe kelljen lefeküdni ezen kívül, akkor nagyon-nagyon várom.

0: Budapest FM a legjobb zenéjék. Ma is utazhatunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, mint hogy az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítás folyik a belső sávon, a 22-es kilométernél legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson szintén, de a keleti szektorban az M3-as autópálya felé a javítják csömör közelében a korlátot. A 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is számítok önökre, számítok az információikra, és balesetmentes közlekedést kívánok. Na meg jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon köszönöm a tippeket, hogyan tudok reggel igazán energikus lenni és csak úgy kipattanni az ágyból, ha gondolják, megosztom önökkel a következő órában, de csak a legjobb zenék után, hiszen pár perc és délután egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz majd a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. És zenélem, hogy Lotfi Begi is a Kozmix-szal, itt lesz a kisvilág.
2: Ahol benned él, egy kisvilág, ahol minden szép és jó talán, gyere és képzeld el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Este már teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű, elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Csak néhol jöhetnek záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a Paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Jelenleg 3 blokk teljes kapacitással a 4. félgőzzel termel Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Orvosi fecskendővel fenyegetőzve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban. Egy maszkos férfi még augusztus 18-án este követelte így a bevételt az üzletben. Az alkalmazott megijedt és 124.000 forintot adott át neki a kasszából. A rabló a pénzzel elmenekült. A rendőrök azonban rátaláltak a 37 éves szalmatercsi férfira. Hétfőn vették őrizetbe. Ritka égi látványosságban lehet részünk, péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Utolsó könyve tavaly jelent meg. Reggel 8 órakor gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a délután. Szép szerdát mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában meghallgatjuk Yves Lerock dalát, jön a Rise Up, na azzal aztán garantáltan felpörgünk, akár még így ebéd után is, de jön majd a Counting Crows, egy kicsit megidézzük Shrek-et, most pedig Lady Gaga-val és a Paparazzival indul az óra. Szép napot!
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Tegnap érkezett a hír, hogy elhunyt Dolly Parton, Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, a country zene királynőjének tartották, és nagyon sok ismerősöm is megosztotta akár egy-egy dalát, vagy egy-egy filmjelenetet az énekesnő repertoáriából, és arra gondoltam, hogy hozzá kapcsolódik, és igazából a nagy ikonokhoz és hírességekhez a nap kérdése. Ki volt az, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog? És hogy olyan nagy ikonnak tartottuk, vagy akár tartjuk a mai napig, hogy akár mondjuk meg is rendített minket a halála, vagy hogy amikor megtudtuk, hogy már nincs velünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöttek ide ezek a nagy ikonok. Annak idején Freddie Mercury, vagy akár mondjuk Prince, vagy George Michael halála azért szerintem elég sok rajongót sokként ért, vagy legalábbis megrendített, úgyhogy jöhetnek ezek a nagy ikonok. És persze egy-két kellemes és jó, szép gondolat róluk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom az üzeneteket. Az Yves La Rockféle Rise Up-ot pedig már hozom is, hogy egy kicsit azért felpesdítsük ezt a délutánt, de előtte itt a Love Message a West FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában a Csepeli szakaszon folyik a takarítás a belső sávban, a 22-es kilométernél jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorában az M3-as autópálya felé korlátot javítanak Csömörnél, a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni. És szintén az M0-ason a keleti szektorban, szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsa közelében az 55-ös kilométernél, a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, balesetet lát, vagy akár útszűkületről tud, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolfka énekelte, hogy vár a holnap, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, aztán indul majd a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart dallal az óra. És táncolunk a Desperádóval is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videóval segítik a webes nyugtaadatszolgáltatást. Órákra egy körhinten rekedtek az utasok Hamburgban. A legtöbb helyen naposabbra fordul majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozókat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddignél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat.
1: Órákra a magasban rekedtek egy vidámparki körhinta utasai Hamburgban. Az eszköz tegnap késő este műszaki hiba miatt egyszer csak megállt, 23 ember lengett rajta, mint egy 30 méteres magasságban 3 órán át, mire megjavították. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot, keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek a szerda délután felejthetetlen slágerei, mint a Salt and Pepper és a Supp, vagy éppen a Desperado és a Táncol. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket, de nem hagyom ki 50 Cent dalát sem, jön a PIMP. A Black Eyed Peas pedig már indítja is az órát, jön a Don't Funk With My Heart. Szép szerdát mindenkinek!
0: Best FM!

kétszer szerencsétlenségben halt meg, azt hiszem 42-43 éves volt, tehát minden idők egyik legjobb kosarasa, az már egyszer biztos. Írt Gabi is, hogy Diana hercegné halála, akkor még gyerek voltam, de emlékszem, milyen döbbenet volt mindenhol. Olyan embernek láttam, aki próbált közel kerülni az emberekhez, és emiatt sokan szerették, és egyébként a mai napig így van szerintem. Orsi azt írja, Freddie Mercury annyira különleges előadó volt, hogy szerintem 100 év múlva is ismerni fogják a nevét, a Queen dalai pedig olyanok, hogy egyszerűen lehetetlen nem együtt énekelni velük, ha szeretjük egyébként a Queen dalokat, ha nem. Úgyhogy ezt teljesen aláírom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még hasonló üzenetek, melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké velünk lesz. Miközben zenéket hallgatunk itt a Best FM-en, hiszen utazunk tovább a 90-es, 2000-es évek legizgalmasabb slágerei között, úgyhogy jön egy igazán energikus, vérbeli 90-es évekbeli dance, hip-hop, funky sláger. Ez pedig nem más, mint a Do You Wanna Get Funky a CNC Music Factory-tól. Itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, akárhova is, remélem, hogy már mondjuk munkából hazafelé délután 14:30 után. Azt írja Tamás, hogy a keleti pályaudvarnál a Barostéren figyelni kell, mert baleset történt, úgyhogy Budapesten ott kell egy kicsit óvatosabban vezetni, de figyelni kell a Lajos utcában is, ezt többen is írták a hallgatóink közül, méghozzá a Galagonya utcai kereszteződésnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Folytatódik a takarítás az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányában, a csepeli szakaszon, a belső sávon, a 22-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött nagy tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél még mindig zárva a külső sáv. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép szerda délutánt mindenkinek Baján és a környéken. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Hárspai Istvánt hallják. A következő három órában én hozom a legjobb dolgokat. Five-val nem sokára jön a Keep on Moving. Itt lesz velünk Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig Madonna indít. Szól a nagy klasszikus sikerre, ez a Give It To Me.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nézzük az időjárást. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék itt nálunk sem várható, csupán kis eséllyel elvétve. Az északi ország részben lehet egy-egy futó zápor, zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérik majd élénk lökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19, a délutáni legmagasabb hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között alakul majd csütörtökön Baján és a környéken is. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Említésre méltó csapadék sehol nem várható. Itt ott viszont erős lesz újra a szél. A legmelegebb órákban 29 és 36 fok közötti értéket mérünk majd. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban szavarhatják felhők a napsütést. Helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem mindenhol esik majd. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél megerősödhet, a csúcs 27 és 35 fok között alakul. Pár fokkal hűvösebb lesz vasárnap, de csapadékot ekkorra már nem ígérnek, meglátjuk. Azt tudja, hogy itt a Besten a legjobb zenék között érkezik Kid Rock és az Awesome Long. It was

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Összestartol a várólisták csökkentéséért felelős program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a program részeként beteg elégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Visszavonta a villamos energiarendszerre elrendelt krízishelyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Közölték, a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai vannak a betegségnek. Végül a várható időjárásról. Kezdetben keleten, észak-keleten, helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északias szél. Napközben 27-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon. Autósok, úton lévők, óvatosan most is baj a belterületén az 51-esen, amúgy több helyen a 158-159-es kilométerkő között biztosan útszűkület mellett lehet haladni. A baj a Bátszentgyörgy összekötőn a 0-es kilométerkőnél vannak munkálatok, szintén az 51-esre térve a 161-162-es kilométerkő között dolgoznak. A Szeremlei bekötő úton a 0-es kilométerkőnél van útszűkület, és ezen egyébként, mármint ezen az útszakaszon a 0-es 10-es kilométerkő között félpályás lezárásra is lehet készülni. Óvatosabban vezessünk Érse-Csanádnál az 51-esen, ott a 152-es kilométerkőnél vannak munkálatok, és jelenleg Mátételkénél, a Mátételkei bekötő úton a 0-2-es kilométerkő között is munkálatok zajlanak, mindkét irányban közműépítés miatt kell útszűkületre számítani. Az 55-ösön pedig Tataházánál a 72-es kilométerkőnél óvatosabban, Bácsalmásnál pedig a Kelebia-Baja összekötőn vannak munkálatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is autózzanak, itt na Veszten pedig megyünk tovább már is a legjobb zenék között Mikával, Soul a Big Girl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Alisk Autó Centrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép szerda délután, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában, és a Best FM-en pedig egymás után szólnak a legnagyobb kedvencek, csak is a legjobb dalok. Itt lesz velünk például nem sokára majd a Tankcsapdával a Pesten megjelent Isten. Hozom a Whitetown-nal a Your Woman-t, most pedig Bon Jovi kezd, ez a Have a Nice Day. 90-

Ez a 94.3 West FM a legjobb zenékkel Baján és a környéken. Nézzük, hogy augusztus 26-án mit ír a kalendárium. 46 éves lett Chris Pine, amerikai színész, aki többek között James T. Kirk kapitányt alakította a 2009-es, majd a 2013-as Star Trek filmekben. 58 éve 1968-ban, a mai napon jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban a Beatles Hey Jude című száma. Aztán 117 éve látta meg a napvilágot Jim Davis, amerikai színész, aki Jock Ewing szerepét játszotta a Dallas című sorozatban. 46 éves lett Macaulay Culkin, a Reszkessetek betörők cuki, hát gyerkőt színésze, aki nem volt annyira cuki, na betörőkkel. 69 éves ezen a napon Dr. Alban, aki ugye az It's My Life-ról ismert többek között, a 90-es években tarolt a slágerlistákon. Hello Africa, No Coke, It's My Life, Sing Hallelujah, Look Who's Talking, vagy éppen a Let the Beat Go On című dalok szerzője. Óriási boldog szülinapot neki. 108 éve ezen a napon született Katherine Johnson, afroamerikai fizikusnő, matematikus és űrkutató, a NASA számítógép programozója, és hát az életéről, na meg a hölgyek életéről, akik ott voltak vele, készült egy film, és az nagyon jó. És persze vannak névnaposaink is augusztus 26-án, ők az Izsók, héber eredetű bibliai névről van szó. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, az egyik szerint Ézsau alakváltozata, a más feltevés szerint József régi Izsók változatának rövidülése, az újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője az Ézsau régi magyar formája. A jelentése nyers, szőrös, hát boldogat az Izsóknak itt Baján, és persze a környéken is. A folytatásban pedig hozom a legjobb dalok között már is Whitney Houstonnal és George Michael-lel az If I Told You That-et itt a Best.

0: Gólyatábor Szekszárdon, Mohács 500 Pakson, és vajon megoldás lehet-e a szélenergia? Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 26-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Méltó és ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Mohácsi csata 500. évfordulójáról a Paksi Városi Múzeumban, a Deákház udvarán, ahol sor került a fél ezer éves történelmi mérföldkő tiszteletére állított emléktábla felavatására. Az egybegyűltek Barnabás István alpolgármester avató beszédét, valamint Lengyel Róbert Siófok polgármesterének gondolatait hallgathatták meg, miközben Szabó Dávid énekes, gitáros műsora tette igazán meghitté az ünnepséget. A táblaavatás és a tisztelet koszorúinak elhelyezése után a program a múzeum emeletén folytatódott, ahol két lebilincselő tudományos előadás várt az érdeklődőket. Dr. Négyesi Lajos ezredes egyetemi docens a Mohácsi csata hat történeti hátterét világította meg, míg dr. K. Németh András régész főmuzeológus a Vosinszkimor Múzeumból Paks Mohács előtti és utáni korszakát mutatta be. Újabb jelentős esemény Tolna vármegye egyetlen felsőoktatási intézményében. Közel 130 leendő elsőéves hallgató jelentkezett a PTE-KPVK, valamint a Művészeti Kar közös szekszárdi gólyatáborára. A hagyományoknak megfelelően városunk nevében köszöntötte a fiatalokat a nyitónapi rendezvényen Berlinger Attila. A polgármester kiemelte, az idei tanév különleges mérföldkő, hiszen hamarosan fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az 1977-ben létesült szekszárdi kar. Fél évszázad alatt a megye egyetlen felsőoktatási intézménye meghatározó szereplőjévé vált városunk oktatási, kulturális és közösségi életének. Az eseményen jelen volt a térség országgyűlési képviselője, dr. Sárosi József, aki közösségi oldalán kiemelte, azért fog dolgozni, hogy Szekszárdon újra padlógázzal beinduljon az egyetemi élet. A cél, hogy a PTE szekszárdi kampusza tovább erősödjön, és városunk újra megteljen egyetemistákkal, fiatalos lendülettel és peskvissel. Időben és kiváló minőségben fejeződött be Pakson az Imre utcai izraelita temető vízi közműhálózatának kiépítése. A műszaki átadás átvételi eljárás augusztus 14-én tartották meg, mérföldkőhöz juttatva a terület infrastrukturális fejlesztését. A július közepén megkezdett munkálatok során a kivitelező Bautim Kft. 40 folyóméteren épített ki új szennyvíz és ivóvízvezetéket a szakszerű közmű csatlakozásokkal együtt, írja oldalán a Teol. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete iskola kezdési használt ruha adományozást szervez Szekszárdon. Az adományozásra augusztus 31-én hétfőn 8 és 9 óra 30 között várják a tagokat és minden rászorulót. A ruhákat a Magyar Vöröskereszt Szekszárd Dózsa György utca 1-es szám alatti helyszínén lehet átvenni. A szervezet szeretettel vár mindenkit, akinek segítséget jelenthet az iskola kezdéshez kapcsolódó adományoztás. Az utóbbi hetek szélsőséges időjárási viszonyai, a Duna ennek következtében beállt alacsony vízállása, majd a Paksi atomerőmű teljesítményének átmeneti korlátozása sokaknak eszébe juttatta, hogy talán nem is annyira átmeneti jelenségről beszélünk. Dunaföldvár város önkormányzata évekkel ezelőtt már napirendre tűzte a város határában telepítendő szélerőművek ügyét, de ez a projekt akkor nem lépett tovább bizonyos előkészítések szintjénél. Most jött el az ideje, hogy ez a terv ismét előkerüljön. A témáról szóló teljes riportot megtekinthetik a Partoldalak YouTube csatornáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

ez a 94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és persze a környéken is. 9 csapat, összesen 90 focista vesz részt a hétvégi jótékonysági kispályás labdarúgó kupán, amelyet harmadik alkalommal szervez az Egyenlő Esélyek Egymásért Egyesület. A rendezvény bevételéből hátrányos helyzetű családban élő gyermekek iskola kezdését támogatják majd. A nyáron sem pihent el, az Egyenlő Esélyek Egymásért Egyesület zajlott a szervezés ahhoz, hogy minden készen álljon az augusztus 30-án vasárnap esedékes sportrendezvény zavartalan lebonyolításához. A szervezők kicsikre és nagyokra is gondolnak. Szeretnék, ha igazi családi napot élhetnének át együtt a szurkolók. Vasárnap 9:30-kor tartják a megnyitót, utána kezdődnek a mérkőzések, lehet át szurkolni. Nagy öröm, hogy idén minden eddiginél több, összesen 9 csapat nevezett Baja és Szekszárd környékéről, valamint Budapestről. Ez 90 játékost jelent. Nagy Dávid Bíró érkezik az MLS-től, de idén is segítségükre lesz. Zomborecsevics Mátyás is tájékoztatta a Baja hangját Horváth Csaba, az Egyenlő Esélyek Egymásért Egyesület elnöke, a rendezvény főszervezője. Hozzátette, a kupák és az oklevelek is készen állnak már az első három helyezett csapat részére, és külön díjakat is kiosztanak majd. Kísérő programokról is gondoskodtak, illetve több támogató az esemény mellé állt. Juhász János idén is felajánlotta, hogy ugrálóvárral, jégkásával kitelepül, és a bevétele 50%-át adományozza az egyesület céljaira. Wolfordné Vida Angéla Bácsbokodról idén is meglepő mindenkit egy tematikus focis tortával az egyik nyertes csapat részére. A Tesco áruház a játékosok folyadékpótlását biztosítja palackos víz felajánlásával. A Baja és Vidéke Áfész ZRT egy tálcányi energiaitalt ajánlott fel. A Foodie Chips termékeket, a Fornetti 12 kg édes és sós sütemény, de további támogatók megkeresése is folyamatban van, részletezte mindezt az elnök. A rendezvény fő célja az együttlét és a közös sportolás örömén túl a segítségnyújtás. A nevezési díjakból és a bevételből ajándékutalványokat vásárolnak, amelyekkel nehéz helyzetben élő gyerekek iskola kezdését szeretnék megkönnyíteni. Ez idén újabb támogató is csatlakozott, a Bajai Márton Kft. Papírírószerboltja 150 000 forint közvetlen támogatást ajánlott fel 30 hátrányos helyzetű bajai iskolás gyermek számára, ami egy-egy 5000 forint értékű tanszerutalványt, ezen kívül pedig a támogatott családok utalvány értékén felül vásárlásából további 10% kedvezményt kapnak majd a boltban, mondta mindezt Horváth Csaba. Részletek mindenről tehát a bajahangja.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Inika Mouzajon és a Here Comes the Hot Stepper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
6: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
7: egy helyen?
6: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
8: Októberben országszerte megkezdődnek az őszi lehalászások a hazai tógazdagságokban. Az aszályos időszakok kihívásaira reagálva a Magyar Akvakultúra és a Halászati Szakmaközi Szervezet tagsága az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködve idén ősszel kiemelt figyelmet fordít a vízkészletek megőrzésére. A már több helyen alkalmazott jó gyakorlatnak megfelelően a halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet szervezett formában most országszerte igyekeznek a szakemberek a környező tájba juttatni. Hazánkban 27 ezer hektáron működő halastavak ideális esetben mintegy 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani. Ez idén az asszály ellenére is megközelíti a 300 millió köbmétert. Már korábban a lehalászások során keletkezett víz szinte kizárólag a csatornákba és a folyókba került, az elmúlt években azonban már több tógazdaságban is sikeresen elindult a víz tájba történő kivezetése. A MAHAL elnökségének és tagságának döntése értelmében ez a korábban már megkezdett, jól bevált gyakorlat most országos szintre lép. Cél, hogy a halastavak vizének szinte teljes egésze a környező ökológiai rendszerek vízpótlását szolgálja, ami óriási segítség hazánknak a jelenlegi vízhiányos helyzetben. A folyamat a területi vízügyi igazgatóságokkal és az OVF-fel szorosan egyeztetett, szigorú szakmai alapokon nyugvó tudatos, koordinált tevékenység. A tógazdák és a vízügyi szakemberek közös munkája garantálja, hogy az intézkedés ne esetleges, laikus módon valósuljon meg, hanem a legmagasabb szakmai elvárásoknak megfelelően hazánk vízmegtartó képességének javítását és a környező ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja. A hazai akvakultúra ágazat ezen intézkedése is rámutat a termelők természeti erőforrások felelős hasznosításával előállított biztonságos élelmiszer termelés iránti elkötelezettségére. Részletek mindenről a bajahangja.hu, természetesen Baján és a környéken is nagyon-nagyon figyelnek majd idén erre is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hello mindenkinek, nagyon szép szerda délutánt Baján és a környéken, a mikrofonnál még mindig Hárfai Istvánt hallják, és persze ebben az órában is én hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat. Shanice-szel nem sokára érkezik az I Love Your Smile, itt lesz a No Doubt-tal a Hey Baby, a sort pedig ezúttal a Naughty Boy kezdi. Fakadjunk arra, szól már is a lá-lá-lá!

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on, nézzünk körül ismételten az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem, óvatosan vezessünk jelenleg. A Bácsalmás Kacsmár Bás-Borsod összekötőn a 19-es és 20-as kilométerkő között van mindkét irányban útszűkület, jelenleg közműt építenek arrafelé. A Csávoly-Csátalja összekötőn a 10-es-12-es kilométerkő között dolgoznak. Bácsalmásnál a Kelebia-Baja összekötőn a 25-ös és az 50-es kilométerkő között számíthatunk félpályás lezárásokra. Dolgoznak most is na a Kalocsa Bácsalmás összekötőn, pontosan Mélykútnál a 47 és 51-es kilométerkő között, a Mélykút-Csikírja összekötőn sem árt óvatosnak lenni, a 0-1-es kilométerkő között van jelenleg ott munkálat, és Mélykútnál, ha már ott autózunk, akkor az 55-ösön is, a 65-ös kilométerkőnél a Bajai utcában óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol autózzanak, a folytatásban pedig száguldunk tovább a legjobb dalok között a Besten, az a No Doubt és a Hey Baby.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Egy álom valósult meg, és öltött testet augusztus 20-án délután, amikor Nagy Baracskán a Dózsa-György útja egy szám alatt egykori aljegyzői lakban megnyitott a kapuit a 100 szoknyás ház. Bajko Bence ifjú kézműves, remekdíjas sejemfestő és közgazdász régóta gyűjt és restaurálja a népviselített darabokat, amelyből tetemes kollekciót halmozott fel. Ezt teszi közkincsé Nagy Baracska legújabb közösségi terében, amely a tervek szerint tavasztól őszig várja hétvégente majd a látogatókat. Nem csak a faluban váltott ki érthető és élénk érdeklődést a 100 szoknyás ház megnyitó ünnepsége, a környékről és távolabb.

Legyen szó az alapanyagról vagy a díszítményekről, sokszínűségét az adja, hogy az eltérő társadalmi rétegek, illetve különböző korú emberek másként öltözködtek, de a környező települések és tájegységek, illetve az ezerarcú bácska nemzetiségi is befolyásolták az alakulását. Nagy kihívást jelentett a versenyfutás az idővel, hiszen Bajkó Bence igen hamar eldöntötte, hogy augusztus 20-án szeretné megnyitni, ez pedig nagyon komoly felújítást igényelt az épület belsejében, a padlótól a plafonig. Minden nyílászárót megőriztek eredetiében, hogy megmaradjon az épület 100 éves jellege. A teljes falu közösség példamutató módon állt a kezdeményezés mellé, rengeteg önzetlen segítséget kapott, ez nyilvánult meg a megnyitó idején is, ahol a helyi asszonyok házi sütemények sokasságával kínálták a vendégeket, valamint folyamatosan gondoskodtak a folyadékpótlásról is a nagy melegben. Részletek mindenről szintén a bajahangja.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb dalok között. Jön Shanice és az I Love Your Smile.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Búcsúzom mindenkitől hamarosan este 6 óra. A mikrofonnál Hásfai Istvánt hallották. Nem csüggedni, holnap délután 3-tól találkozunk újra. A legjobb zenék, a legnagyobb kedvencek jönnek majd akkor is. És persze, hogy a tudják, jól maradnak ezúttal is. Szerdán pedig ezúttal FND jön a pop legjobbjaival, mégpedig itt, a Night Shiftben. Tartsanak velünk, mindenkinek nagyon szép estét, jó időtöltést, jó zenehallgatást. A folytatásban pedig az én búcsúmat Adamski hozzá el. Ez már is a Killer, még egyszer mindenkinek szép estét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharai Por érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A vasmegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagy rész derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Ezt a FM Nightshift Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is.

0: rounds? Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton, teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kimaxoltad, kihoztál belőle mindent? Vagy van még valami, amit feltétlenül nyáron el kell intézni, meg kell csinálni, megfogadtad, nem sikerült, van még rá pár napot,
4: hát
3: csak azért kérdezem.
4: Még mindig nincsen defektív megjelenés, most kicsik most már aggódom.
3: Évvégéig lőtted be.
4: De az, hogy évvégéig meg kezdek betáblázódni más megjelenésekkel, és akkor meg abban nem tud beleférni már.
3: Hát kérdez, sose lehet tudni, olyat nem lehet egyébként, hogy valamelyik megjelenésedre azt mondja a defektív, hogy vagy az már, ha valahol egyszer megjelenik valami kiadónál, akkor azt már, az ilyenekkel már nem szoktak foglalkozni.
4: Hát nem tudom náluk, mi a gyakorlat mostanában.
3: Úgy általában kérdez a kiadó.
4: Nem egy, nem kettő, hogy valaki kiadott egy dal, akár saját maga, tehát ilyen szerzői kiadásként, vagy kis kiadón keresztül, és akkor te évvel később egy nagy kiadó felfedezte valahogy. És akkor azonnal behúzta, és akkor megjelent. Még egyszer ilyen van, előfordult, velem még nem volt ilyen.
3: De majd
4: nem tudom.
3: Efi, én csak egyet kérek, hogy majd ha megtörténik ez a defektív megjelenés, még akkor is álljál velünk szóba, jó?
4: Mindenképpen.
3: Hogy szerdánként gyere, hát az már valami olyan utopisztikus kérés lesz, de ha teljesíted, én nagyon boldog leszek, tehát én csak ennyi, hogy ismeri az még meg az utcát.
4: Jó, hát megoldható, nyilván újra kell tárgyalni a felvételt.
3: Nem, csak láttam már ilyet, hogy mit tudom én, 10 000 like fölött, tehát vannak ilyen kollégák, akik már meg se ismernek a partnerba. Na mindegy, Popis Rádiós lágerek, még 8.
4: Akarsz beszélni róla?
3: Nem.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na ez vajon mi, AI, vagy újra föl lett énekeltetve, vagy az eredeti?
2: Ez újra föl lett énekeltetve.
1: Igen.
2: David Morales bácsi megcsinálta újra.
1: Jó, gondolom, pénzkérdés az egész, de hogy,
2: persze.
1: De hogy már úgy értem, hogy, hogy az eredetihez kísértetésen hasonló énekest szerezzenek.
2: Igen, de ez nem az eredeti.
1: Aha. Jó, neked van ehhez füled?
2: Nem tudom, hogy nem. Nem a fülem,
1: hanem. Ha nem oda volt írva, hogy nem a sakrakán.
2: Nem a hát igen.
1: Így.
2: Igen. Nem, de hát ahogy mondod, egyébként pénzkérdés. Tehát szerintem egyébként az AI mizériában az énekesek fogják leginkább megsínleni. Mert mindenki énekes szeretne. Tehát sokkal könnyebb már ilyen sampling pakkokba találni hangszereket, mindenféle aha. hangszereket, mint vokálokat. Azért vokálokat általában vagy te tudsz énekelni, az tök jó, hogyha te tudsz saját magad, vagy van egy énekesed, akivel dolgozol, vagy ha nincs, akkor keresned kell egyet, és meg kell fizetni. És az drága általában. És az AI-ja pont ezt akarja mindenki kiváltani.
1: Na jó, figyelj, most ezt messziről indulok egy kicsit, de érteni fogod, amit múltkor pici lányom megkért, hogy a ilyen-olyan plüsseit óriás mesekönyv írásban van, és hogy az ilyen olyan plüssei, hogy ők lesznek, róluk szól a történet, aha. hogy akkor illusztráció a könyvhöz, hogy akkor az ilyen olyan plüssöket, hogy fotózzuk le, és akkor kérjük meg az AI-t, hogy ilyen rajzos grafikának.
2: Egy karaktereket csináljon belőle.
1: Igen, de vagy igen, tehát hogy a fekete plüss macska, az így legyen jó pofán megrajzolva.
2: Értem, igen.
1: És akkor ott volt ugye a malacka, ugye? Egy cimackóból a malacka. És ott egyből visszadobta az AI, hogy ez a Disney-s malacka, úgyhogy itt azért hát ilyen jó szerzőjogi dolgokba ütközhetnénk, úgyhogy nem. Úgyhogy ezt nem csinálja meg.
2: Aha.
1: Énekeseknél, ha te beírod mondjuk promptba az, hogy már pedig te Chaka Khan hangon szeretnéd azért, vagy George Michael, ha már ő énekel itt adottunk, ott visszadobja? Hát vagy a fizetős verzióknál már ott sem.
2: Tehát ha beírod azt, hogy olyan, tehát azt szeretném, hogy George Michael hangja legyen, azt nem fogja megcsinálni. Ha
1: bocsánat, de mert nem tudja.
2: Nem, emiatt, hogy problémás. Ha azt mondod, hogy George Michael influenced voice, tehát hogy ilyen ihletésű hang, akkor ugye valamit fog csinálni belőle, de például ha beraksz neki egy szöveget,
1: aha.
2: hogy azt kéne egy másik hangon fölénekelni, és az a szöveg egyébként egy létező dalnak a szövege, azt is visszadobja. Tehát azt sem engedi, aha. hogy ez már egy létező.
1: Ez még legalább akkor még ez.
2: De mindegy, én azt gondolom, hogy annyit fog fejlődni ez az AI technika hamarosan, hogy már lesz olyan énekes hang, amit már nem fogsz tudni megkülönböztetni az igazitól.
1: És ez hogy fogják tudni elérni, hogy, tehát hogy fogod tudni megkerülni ezeket a jogi dolgokat?
2: Hát, hogyha ha a saját szövegedet akarod fölénekeltetni egy hangon, az tök jó, az fog működni.
1: Na, de azt lehet a George Michael hangon felénekelteti mondjuk?
2: Azt meg tudod csinálni, igen. Aha. Hát sőt, hát van olyan ilyen zenével foglalkozó oldal, uh-huh. ahol vannak, mit tudom én, van 10 modell, hangmodell, és oda van írva, hogy ez Ariana Grande, ez Lady Gaga, ez izé, és akkor a te hangodat át fogja változtatni arra. Ilyen van. Nyilván nem lesz pont olyan, tehát most nyilván neked nem lesz Ariana Grande hangod, de hát...
1: Ha csak a hangod most imeled.
2: De hasonló, nagyon hasonló lesz.
1: Tehát akkor kvázi a saját dalodat fel tudod idézőben énekeltetni mondjuk akár a Lady Gaga-val is.
2: Akár igen. Igen.
1: No. Neked mikor jelenik majd meg ilyen kis lemezet?
2: Ilyen fölénekelt? nem tudom. Nem, én ugye más megoldást választottam, tehát én ugye én felkértem egy vokalistát.
1: Valami Jackson. Michael, ja,
2: hát most itt már nem, de hogy én kerestem, van egy erre szakosodott oldal, ahol fölvehetsz mindenféle munkákra embereket, például énekesnek, például webgrafikusnak, tök mindent, bármit találsz, ezek ilyen freelancerek, és akkor meg kellett, hogy énekelje ezt meg azt föl, és akkor fölénekel.
1: Így készült
2: az Olgud. Az Olgud.
1: Igen. Tényleg ott mi a helyzet? Olgud vonalon. Szépen pörög.
2: Igen, szépen pörög. Igen,
1: veszik, jók a visszajelzések. Hallgatják.
2: Igen, meg tök jó arcok játsszák, tehát hogy ugye a külföldiek úgy értem, tehát Magyarországon jó. Kevéssé
1: szeretik. Ezt akartam mondani, hogy ez a Miller remélem halott.
2: Hát a Miller a legnagyobb rajongó.
1: Azért tehát, mondasz.
2: Miller mindent, mindenhol játszik Effendit, úgyhogy így.
1: Mindenhol is.
2: Mindenhol is.
1: Jó van, a Miller majd holnap, Effi viszont még ma, 8-ig Pop és Rádiós lágerekkel.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Tényleg, hogy milyen gyorsan megy az idő, hát mennyi, egy hónapja volt? Nem, picit talán több. Foci VB döntő.
2: Hát igen. Igen. És már lement, azóta lement a szuperkupa, és már mindjárt kezdődik a...
1: Már minden, igen.
2: Hát ja, kezdődik a bajnokság.
1: Csak már, hogy a Shakirával kapcsolatban jut eszembe, hogy azért azért nagyot ment az interneten, amikor valaki odaírta, hogy akárhogy is nézzük, azért Shakira több VB döntő megnézt, mint a férje.
2: Aljas,
1: de igaz.
2: És ezt én ezt kimondom, és ezt tartom ennek minden felelősségét vállalva, és minden ódiumát viselve, hogy a Vaka volt a legjobb VB dal szerintem.
1: Más Shakira VB dalok Shakira közül, vagy összesen VB dalok
2: közül?
1: Egyébként igen.
2: Szerintem az volt, ami annyira betalált, annyira elkapta ezt a feelinget.
1: El is kapta, passzolt is hozzá.
2: Igen.
1: Vaka, ez melyik az a németországi VB-hez volt?
2: Várjál, nem tudom, de nem tudom, nem akarok butaságot mondani, de az biztos, hogy...
1: Dehogy is, hát this time for Africa. Hát akkor gondolom az afrikai.
2: Dél-afrikai, igen.
1: Igen.
2: A búzálás?
1: Igen.
2: A búzálás? Kemény volt. Na mindegy, tehát szerintem az a dal akkor úgy lett találva, hogy az még a mai napig a mondható a legjobb ilyen VB dalnak.
1: Egyébként igen.
2: Ez a mostani, hogy próbált hajazni rá.
1: Nyilván.
2: Hangulatába, de
1: és
2: nem.
1: És milyen érdekes, hogy mondjuk olimpiai dalokból többet fel tudnál sorolni, nem? Hogy ha nem is feltétlenül, de tudod, hogy mondjuk a One Moment in Time a Whitney Houston-tól az olimpiai dal volt, a Queen, a Barcelona, ugye igen. A Montserrat Caballé-va. De hogy valahogy mindig próbálkoznak foci VB-re, EB-re, és valahogy...
2: Hát volt Neoton és a Szeúli olimpiár.
1: Nem.
2: Hát ez nem volt hivatalos, de hogy csináltak én albumot a... Ja. Megvan Bakeliten otthon a Neotontól.
1: Nem, most rendes dalokra gondolok.
2: Ja, jó.
1: Úgyhogy...
2: Rendes dal volt, tök jó dal volt.
1: Jó van.
2: Jó, tehát nem hivatalos.
1: Igen. Nem, mert talán még egyet tudok, az meg talán foci EB volt a Junkie XL Little Less Conversation, ugye, amit az Elvis ott nagyon, meg a pipás sportszer reklám filmje,
2: azért az nagyon jó volt, igen.

0: Szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Más Kanada, az is egy focis himnusz volt. Hol volt az? Valamelyik VB-re íródott, azt tudom, vagy
2: Más Kanada, nem, hát ez egy nagyon régi dalam.
1: Úgy... Igen, de tudom, tényleg, kösz István, hogy ennyire hülyének nézel. Nem, hát amikor megcsinálták a Black Eyed Peas-es verziót.
2: Jaj, bocsánat, csak muszáj volt egy tűzszentelemben.
1: Tűzszentelem. Na várj, ennek most utána nézek, addig légy, hogy kedves, tarts szóval a kedves hallgatókat, mondjuk jó, elérhetőségekkel.
2: Jó, amíg White Boy pötyög, addig elmondom mindenkinek, hogy az összes Night Shift DJ-nek a mixeit a Mixcloud oldalon érdemes keresni. Nekem konkrétan mixcloud.com per DJ Effendi az elérhetőségem, az összes többi kollégának meg mixcloud.com per az ő DJ név általában, illetve aki még DJ Effendi tartalmakat szeretne fogyasztani a social médiában, mindenhol DJ Effendi, ennyi, nincsen semmi trükkös szó, semmi rejtett apróbetűs rész, így lehet megtalálni.
1: Na kérlek, na, szépen, megtaláltad közben. Igen, 2006-os németországi VB.
2: Akkor neked volt igazad, jó van.
1: Tessék, van adom. Megint. Már megint?
2: Hát, mint mindig. Jó, van, tudom, a szó, amit keresek, az a szakma.
1: Így, Efikém, én a szó, amit keresek, de már meg is találtam a köszönöm, mert hogy ennyi volt ez a 60 perc, úgyhogy akkor jövő szerdán várunk vissza tisztelettel, szeretettel.
2: De azért végére sírjunk együtt egy kicsit.
1: Jó. Várjál, de várjál.
2: Könnyezünk.
1: Csak hogy hova mész, ami miatt el kell sírni magad?
2: Tökre.
1: Hova mész zenélni a hétvégén?
2: Hát a rezidenciámra.
1: Na, hát akkor légy, kedves.
2: Megyek zenélni.
1: Jó volt így?
2: Jó?
1: Rájöttem, tudod még rájön, azt mondja, jövő héten csináljuk, hogy spontán elsírod magad, amikor meghallod a rádióba az általad készített dalt. Amit hát AI-jal csináltál, de mindegy, nem? Az is majd TikTokon nagyot megy, ez nem? Hogy így videózod magad, igen, hogy háromra elsírod magad, hogy
2: mit tudom, hogy ki játszol zenémet a rádióban? De ilyenben nem voltam, úgy.
1: Még kinek a zenét játszottad? Vagy?
2: Nem, hogy az én zenémet játszottam.
1: És elsírtad magad?
2: Nem, azért
1: el
2: nem sírtam magam.
1: Csak nem hoznál a telefon.
2: Nem, de most komolyan fordítva az azért meg tudja az embert érinteni, hogy főleg, hogyha még első alkalommal történik ilyen, akkor az tényleg...
1: Csak amikor már 3 héttel szólnak, hogy... Szóval na... Értem,
2: jó, te nem szereted, amikor valaki kiadja az érzelmeit.
1: Én azt nem szeretem, amikor hülyének néznek embereket a social media keresztül, de ez egy másik történet,
2: ha csak az nem.
1: Na, jövő szerdán találkozom.
2: Oké. Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz, és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyagellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres láng csóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor gombosszegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mostanra már a Pussycat Dolls 3 fősre fogyatkozott, és ez a 3 fő indul hamarosan európai turnéra. Szóval így azért sokkal kiegyenlítettebb a verseny a 3 fős Destiny's Child-dal, mert hogy mindkét zenekar érkezik a következő órában. Sőt, a 5 is megkapja a maga ellenfelét a Backstreet Boys személyében 8 és 9 között itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Besten.

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön, az I Can't Stop Walk.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot. Sajnos mostanában.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki mindenkivel a legvegyesebb összetételben és létszámban. Sarah Connor TQ-val érkezik, és a Let's Get Back to Bad Boy-a. Brandy Monikával és a The Boys Mine-nal lesz majd 6-9 és 10 óra között. Tóth Gabi pedig egyszerre két palival, Mayonnal és Shane 54-el, és az éjjel-nappal Budapest betét dalával. Mindez a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztem a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, az ilyenkor szokásos korlátozások lépnek majd érvénybe délután 3-tól egészen éjfélig. Albert Flórián út, Üllői úti felüljáróton melletti mindkét oldal, Vágóhíd utca, Könyves Kálmán körút, Nagyvárat tér környéke, szóval autóval nem megszokásból menjetek arra felé.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha? Ugye ez egy mindig visszatérő kérdés. Mi lett volna akkor például, ha Brandy nem gondolja úgy, hogy az általa megírtes már felénekelt dal duetben sokkal jobb lenne? Akkor vajon szóló trackként is ért volna ez egy Grammy-t? Vagy ez csak azért lett Grammy-díjas dal, mert hogy aztán felvették a kapcsolatot Monikával, és végül egy duettet csináltak belőle? Hát ez pont ugyanolyan nehezen eldönthető kérdés, mint amiről ők is vitatkoznak, hogy akkor most ez a pasi kié is. The Boy Is Mine, Brandy és Monika érkezik itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: West Coast for life.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en.
3: Na gyerünk!

Best FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feeling Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, Szaharaiból érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Van valami furcsa vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek tévésorozataihoz, mert anno a Magnum című sorozat főcímdalából is csinált remixet, de aztán az igazi világsikert egy másik sorozat, a Knight Rider főcímdala hozta el neki. Mundial to Bacchi a következő óra ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, ami pedig a Summertime-ot illeti, keddig kaptunk időt arra, hogy még jól kinyaraljuk magunkat. 32-33 fokos nappali maximum várható, zavartalan napsütéssel, néha-néha egy picike szélvel, de semmi számottevő, aztán másodikától meg beüt az ősz. Fatboy Slim a Praise You-val itt a Best of a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kibel lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

Dance FM a legjobb zenék, most a Simply Red féle Starzal zárom a mai estét, holnap pedig a Dance legnagyobb sztárja elindít majd a csütörtök estét, mert hát a csütörtök, akkor Dance lesz csütörtök, itt a Best Dance DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a Night Shift, jön a Simply Red, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.